0: with me. It's Rich. So billionaire. Excuse me to be continued. Rich. Billionaire.
1: Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. Rich. R